0: megjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. Hírek.
1: Esküdtettek a miniszterek, megalakult az új kormány. Megkezdődött a Cannes-i Nemzetközi Filmfesztivál. Melegszik majd az idő a következő napokban. Jó reggelt kívánok, Bejó Barbara vagyok. Hivatalosan is megalakult tegnap az új kormány. A kabinet 16 miniszterből áll. A tárcavezetők a Sándor palotában vették át megbízó levelüket, majd az országgyűlés plenáris ülésén tettek esküt. Magyar Pétert múlt szombaton választotta miniszterelnökké a parlament. Az új kabinet várhatóan ma megtarthatja első kormányülését is. Indul a héten a szúnyogírtás. Tavasszal elsőként a lárvákat gyérítik biológiai kezeléssel. Egy természetes baktériumfehérjét tartalmazó készítményt használnak. Ez csak a csípőszúnyogok lárváit pusztítja el, más élőlényekre nem veszélyes. A keleti ország részben légi, a Duna mentén és Nyugat-Magyarország egyes részein földi módszert alkalmaznak a szakemberek. Fogyasztás előtt mindig mossuk meg a friss zöldségeket, gyümölcsöket, tanácsolja a Nébi. A nyers termények felületén ugyanis lehetnek szennyeződések, például föld- vagy növényvédőszer maradványok. Mondta rádiónknak Helik Ferenc, a hivatal élelmiszeriparért és élelmiszerbiztonsági ellenőrzésért felelős elnök helyettese.
2: Vannak olyan zöldségek, például a spenót saláta, amit ajánlott fogyasztás előtt beáztatni hideg vízbe, illetve levelekre szedni, hogy az esetleges szennyeződés vagy ha rovarok vannak benne, azokat eltávolítsuk. Fontos az is, hogy a kemény héjú termékeknél, például mondjuk uborka, retek, ezeket nyugodtan dörzsöléssel folyó víz alatt, akár arra szolgáló szivacssal vagy kefével pucoljuk meg alaposan. A bogyós gyümölcsöket, mivel puha húsúak, nem szabad áztatni, hanem szintén bő folyó vízzel kell lemosni, és akkor ezek bátran fogyaszthatók.
1: Ismét filmsztárok népesítik be a francia Rivierát. Megkezdődött este a 79. Cannes Nemzetközi Filmfesztivál. A legjobb alkotásnak járó aranypálmáért 22 film verseng. Köztük Nemes Jeles László első francia nyelvű játékfilmje, a Mulan is. Egy magyar animációs rövidfilm is bemutatkozik a Kritikusok hete programban. A díjakat május 24-én osztják ki a záró ünnepségen. Napos időnk lesz, fátyol és gomoly felhőkkel, kisebb záporok északkeleten jöhetnek. Odakint 15-20 fok lesz napközben. Holnap a felhők mellett több órás napsütésre számíthatunk, de északnyugaton, nyugaton délutántól megnövekszik a felhőzet és eshet is majd. Délután 18-23 fokot mérhetünk kint. Péntekre is jut több-kevesebb napsütés, de a felhők sem tágítanak és egyre több felé kell elővenni az esernyőt. A hőmérséklet 18-24 fokig emelkedik.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók!

üdosó menekül, recsegnek az ágak. Táguló szemében ott szűköl az állat. Mesztelen emberek sírgödrüket ássák. Kopognak a rögök, de ők már nem hallják.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. Hírek.
1: Az adóbevallások leggyakoribb hibáira figyelmeztet a NAV. Ma kezdődik a Zsigmond Vilmos Nemzetközi Filmfesztivál. Mára és holnapra is jut sok napsütés. Jó reggelt kívánok, Bejó Barbara vagyok. Sokan hibáznak a gyerekek után járó kedvezményeknél, ezt tapasztalta az eddig beérkezett adóbevallásoknál a NAV. A három gyermekes anyáknak például arra is figyelniük kell, hogy csak a tavaly szeptember 30-a után megszerzett jövedelmükből, illetve munkabérükből érvényesíthetik a három gyermeket nevelő anyák kedvezményét. Aki bizonytalan, az ingyen hívható 1819-es infóvonalon, személyesen az ügyfélszolgálatokon vagy a NAV honlapján is kérhet segítséget. Reformételeket kínáló éttermeket ellenőriztek a fogyasztóvédők. Azt vizsgálták, hogy az érintett vállalkozások megfelelnek-e a speciális étrendi igényekkel kapcsolatos élelmiszerbiztonsági, higiéniai és tájékoztatási követelményeknek, mondta a rádiónknak Eitmann Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke.
2: A kizárólag különleges táplálkozási igényeket kiszolgáló vendéglátóhelyek általában magas szintű szakmai felkészültséggel rendelkeztek és megfeleltek a vonatkozó élelmiszer biztonsági, higiéniai, illetve fogyasztóvédelmi szabályoknak. Azoknál a vendéglátóhelyeknél azonban, ahol vegyes ételeket is kínáltak, ott a kifogásolási arány jóval magasabb volt, 18%-os. Itt sokszor a szükséges technológiai háttér hiányzott, az előállítási folyamatok során felmerültek problémák, és nem minden esetben biztosították teljes mértékben az elkülönített ételkészítést, ami pedig növeli a keresztényeződés kockázatát.
1: Magyarországon körözött férfit fogtak el Bécsben. A 27 éves iraki állampolgárra gyanú szerint tavaly késsel megsebesítette üzlettársát. Ezért nemzetközi körözést és európai elfogató parancsot adtak ki ellene. A férfit az osztrák rendőrség különleges egységének segítségével a munkahelyén vették őrizetbe az osztrák fővárosban. Összesen 41 alkotást vetítenek a 10. Zsigmond Vilmos Nemzetközi Filmfesztivál versenyprogramjában Szegeden. A szemle ma kezdődik, a díjakat vasárnap osztják ki. Az eseményen premier előtti vetítéseket, szabadtéri programokat is rendeznek. Az érdeklődőket mesterkurzusok és közönségtalálkozók is várják. Fátyol és gomoly felhőkkel tarkított napos időre van kilátás, a gomolyok azért egyszer-egyszer jobban összeállhatnak, főleg délután, kisebb zápor esetleg észak-keleten jöhet. A szél nagy területen megélénkül, odakint 15-20 fok lesz napközben. Holnap a felhők mellett több órás napsütésre számíthatunk, de északnyugaton, nyugaton délutántól megnövekszik a felhőzet és eshet is majd. Hajnalban 1-8, délután 18-23 fokot mérhetünk kint.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók! Indul egy újabb óra a legnagyobb rockzenékkel. A mikrofonnál Happy Endre. Ez a 103.9 Rock FM.

103.9 Rock FM, jó reggelt, jó utat, jó munkát, szép kis szerdát mindenkinek. A hét közepénél tartunk, ez a csúcs már remény hétköznapokat illeti. És akkor tudjuk, idáig kapaszkodtunk, innen meg majd finoman szépen ereszkedünk, már hogyha sikeresen átbillentünk a holdponton. A zenéket hozom, utakon vigyázzunk, és természetesen majd megnézzük, hogy a rockkrónikások mit jegyeztek fel erre a napra, hogy nagy kedvenceinkkel éppen az adott évtizedekben mi történt. 103.9 Rock FM, jó reggelt!

Budapest egyetlen rock rádiója, a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből, a 80-as évekből. Rockzenék a

0: közlekedés.
1: Balesetmentes közlekedést és jó utat kívánok mindenkinek. Útszűkülettel kell számolni a 13. kerület Párkány utca, Révész utca kereszteződésben, illetve egy lezárt kerékpárossával az Üllői úton a Korányi Sándor utcánál. Vigyázzunk a kétkerekűekre.
0: Dugót vagy balesetet látott? Írja meg 0620 999 1039.

0: 9. Rock FM.
1: Fél hét és annak környéke. Jó reggelt, jó utat, jó munkát. Egyébként pont azt olvasom, hogy koktélvilágnap van. Nemzetközi alkalmi ünnepnap annak emlékére, hogy 1806-ban e napon jelent meg a nyomtatott sajtóban a koktél szó első hivatalos definíciója. Hát így. Na, majd megnézzük a rocklekeszkalokat is. És persze hírek után zenélünk.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. Hírek.
2: Esküdtettek a miniszterek, megalakult az új kormány. Megkezdődött a Cannes-i Nemzetközi Filmfesztivál. Melegszik majd az idő a következő napokban. Jó reggelt kívánok, Bejó Barbara vagyok. Hivatalosan is megalakult tegnap az új kormány. A kabinet 16 miniszterből áll. A tárcavezetők a Sándor palotában vették át megbízó levelüket, majd az országgyűlés plenáris ülésén tettek esküt. Magyar Pétert múlt szombaton választotta miniszterelnökké a parlament. Az új kabinet várhatóan ma megtarthatja első kormányülését is. Indul a héten a szúnyogírtás. Tavasszal elsőként a lárvákat gyérítik biológiai kezeléssel. Egy természetes baktériumfehérjét tartalmazó készítményt használnak. Ez csak a csípőszúnyogok lárváit pusztítja el, más élőlényekre nem veszélyes. A keleti ország részben légi, a Duna mentén és Nyugat-Magyarország egyes részein földi módszert alkalmaznak a szakemberek. Fogyasztás előtt mindig mossuk meg a friss zöldségeket, gyümölcsöket, tanácsolja a Nébi. A nyers termények felületén ugyanis lehetnek szennyeződések, például föld- vagy növényvédőszer maradványok, mondta rádiónknak Helik Ferenc, a hivatal élelmiszeriparért és élelmiszerbiztonsági ellenőrzésért felelős elnök helyettese.
3: Vannak olyan zöldségek, például a spenót, saláta, amit ajánlott fogyasztás előtt beáztatni hideg vízbe, illetve levelekre szedni, hogy az esetleges szennyeződés vagy ha rovarok vannak benne, azokat eltávolítsuk. Fontos az is, hogy a kemény héjú termékeknél, például mondjuk uborka, retek, ezeket nyugodtan dörzsöléssel folyó víz alatt, akár arra szolgáló szivacssal vagy kefével pucoljuk meg alaposan. A bogyós gyümölcsöket, mivel puha húsúak, nem szabad áztatni, hanem szintén bő folyó vízzel kell lemosni, és akkor ezek bátran fogyaszthatók.
2: Ismét filmsztárok népesítik be a francia Rivierát. Megkezdődött este a 79. Cannes-i Nemzetközi Filmfesztivál. A legjobb alkotásnak járó aranypálmáért 22 film verseng. Köztük Nemes Jeles László első francia nyelvű játékfilmje, a Mulan is. Egy magyar animációs rövidfilm is bemutatkozik a Kritikusok hete programban. A díjakat május 24-én osztják ki a záró ünnepségen. Napos időnk lesz, fátyol és gomoly felhőkkel, kisebb záporok északkeleten jöhetnek. Odakint 15-20 fok lesz napközben. Holnap a felhők mellett több órás napsütésre számíthatunk, de északnyugaton, nyugaton délutántól megnövekszik a felhőzet és eshet is majd. Délután 18-23 fokot mérhetünk kint. Péntekre is jut több-kevesebb napsütés, de a felhők sem tágítanak és egyre több felé kell elővenni az esernyőt. A hőmérséklet 18-24 fokig emelkedik.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók! Folytatjuk a legjobb rock zenékkel. A mikrofonnál Happy Endre. Ez a 103.9 Rock FM.

0: 103.9 Rock FM.
1: Jó reggelt, jó utat, jó munkát. Na kérem tisztelettel, hát az úgy volt 1956-ban, hogy Elvis Presley szegény nagyon meglepődött. Már országos szenzációnak számított, ennek ellenére Minnesotában egy délutáni showra egy 20.000 férőhelyes arénába mindössze 800-an vettek jegyet. 1966. Nagy-Britanniában kislemezként megjelent a Paint It Black. Ez volt a Rolling Stones egyik legelső és legnagyobb hatású rockslágere, amelyben szitárt használtak Brian Jonesnak köszönhetően. Illetve 69-ben a Led Zeppelin fellépett a honolulu-i Civic Auditoriumban. Ez volt az egyik legelső alkalom, hogy brit supergroup koncertet adott Hawaii szigetén. A műsor gerincét az első albumuk nyers blues rock számai adták, extatikus sikert adatva. Na, majd még bogarászunk. 103.9 Rock FM, utakon kérem vigyázzunk.

0: közlekedés.
1: Balesetmentes közlekedést és nagyon jó utat kívánok. A Lehel utcában van sávzárás a Kartács utca és a Róbert Károly körút között, illetve a második kerületi Gábor Áron utcában a Fillér lépcsőnél.
0: Dugót vagy balesetet látott? Írja meg 0620 999 1039.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. A műsorszám 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Oldtimerek tavaszi rendezvúja Budapesten. Családi programok, veteránjárművek és gőzmozdonyok. Május 16-án és 17-én a Vasút Történeti Parkban.
2: Induljon a barkácsolás kis tarcsán a Mester utca 5 szám alatt. Május 7-e és 17-e között szupernyitási akciókkal várjuk. Nézze meg ajánlatainkat online kiadványunkban az obi.hu-n. Nyitási akcióink mellett hatalmas építőanyagcsarrokkal, óriási kertosztállyal és egy szakértő csapattal várjuk Önt. Találkozzunk a legkorszerűbb obiban.
3: A Toyota bemutatja 1 év, 8 újdonság. Elérkezett harmadik premierünk, az új Toyota RAV4. Az elektromobilitás úttörőjének hatodik generációs, gazdaságos öntöltő hibrid SUV-ja. Magabiztos jelenlét, modern technológia, Toyota megbízhatóság. Ez az új RAV4. Ismerje meg a legendás SUV új változatát és további number one ajánlatainkat a Toyota nyílt napokon, május 11-e és 16-a között.
4: A felfázás esetén már nem ennyire idilli a helyzet. Gyakori vizelési inger és égőérzés vizeletürítéskor.
5: Segíthet a medveszőlőlevél kivonat tartalmú Urzinol tabletta.
4: Használd az Urzinolt a felfázás korai tüneteinek enyhítésére. Az Urzinol tabletta hagyományos növényi gyógyszer, a javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
6: Végre egy bejövős fesztivál Budapesttől egy hétnyire. Július 2-3-4 Dunapart Fest, Ráckeve, Dash, Betonhoffi, Tancsapda, Geszti, Sisi és még sokan mások. Éld át a nyár legütősebb estéit a Dunaparton. Július 2-3-4 Jegyek dunapartfest.hu.
0: Reklámot hallottak. 103.9 Rock FM. Hírek.
7: Az adóbevallások leggyakoribb hibáira figyelmeztet a NAV. Ma kezdődik a Zsigmond Vilmos Nemzetközi Filmfesztivál. Mára és holnapra is jut sok napsütés. Jó reggelt kívánok, Bejó Barbara vagyok. Sokan hibáznak a gyerekek után járó kedvezményeknél, ezt tapasztalta az eddig beérkezett adóbevallásoknál a NAV. A három gyermekes anyáknak például arra is figyelniük kell, hogy csak a tavaly szeptember 30-a után megszerzett jövedelmükből, illetve munkabérükből érvényesíthetik a három gyermeket nevelő anyák kedvezményét. Aki bizonytalan, az ingyen hívható 1819-es infóvonalon, személyesen az ügyfélszolgálatokon vagy a NAV honlapján is kérhet segítséget. Reformételeket kínáló éttermeket ellenőriztek a fogyasztóvédők. Azt vizsgálták, hogy az érintett vállalkozások megfelelnek-e a speciális étrendi igényekkel kapcsolatos élelmiszerbiztonsági, higiéniai és tájékoztatási követelményeknek, mondta a rádiónknak Eitmann Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke.
8: A kizárólag különleges táplálkozási igényeket kiszolgáló vendéglátóhelyek általában magas szintű szakmai felkészültséggel rendelkeztek és megfeleltek a vonatkozó élelmiszer biztonsági, higiéniai, illetve fogyasztóvédelmi szabályoknak. Azoknál a vendéglátóhelyeknél azonban, ahol vegyes ételeket is kínáltak, ott a kifogásolási arány jóval magasabb volt, 18%-os, így sokszor a szükséges technológiai háttér hiányzott, az előállítási folyamatok során felmerültek problémák, és nem minden esetben biztosították teljes mértékben az elkülönített ételkészítést, ami pedig növeli a keresztelnyeződés kockázatát.
7: Magyarországon körözött férfit fogtak el Bécsben. A 27 éves iraki állampolgárra gyanú szerint tavaly késsel megsebesítette üzlettársát. Ezért nemzetközi körözést és európai elfogató parancsot adtak ki ellene. A férfit az osztrák rendőrség különleges egységének segítségével a munkahelyén vették őrizetbe az osztrák fővárosban. Összesen 41 alkotást vetítenek a 10. Zsigmond Vilmos Nemzetközi Filmfesztivál versenyprogramjában Szegeden. A szemle ma kezdődik, a díjakat vasárnap osztják ki. Az eseményen premier előtti vetítéseket, szabadtéri programokat is rendeznek. Az érdeklődőket mesterkurzusok és közönségtalálkozók is várják. Fátyol és gomoly felhőkkel tarkított napos időre van kilátás. A gomolyok azért egyszer-egyszer jobban összeállhatnak, főleg délután. Kisebb zápor esetleg északkeleten jöhet. A szél nagy területen megélénkül, odakint 15-20 fok lesz napközben. Holnap a felhők mellett több órás napsütésre számíthatunk, de északnyugaton, nyugaton délutántól megnövekszik a felhőzet és eshet is majd. Hajnalban 1-8, délután 18-23 fokot mérhetünk kint.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók! Indul egy újabb óra a legnagyobb rockzenékkel. A mikrofonnál Happy Endre. Ez a 103.9 Rock FM. Hey!

103.9 Rock FM, jó reggelt, jó utat, jó munkát! Szóval szegény Elvis Presley május 13-án 1956-ban Minnesota-ban, hát mondjuk úgy, hogy orcára esett. A helyszín az a St. Paul Auditorium volt, a helyi koncertszervezők elkövették azt a hibát, hogy anyák napjára időzítették a showt. Na most a konzervatív családközpontú minnesotaiak a rock and roll helyett a családi ebédeket választották. Ráadásul aznap heves viharok és tornádó riasztások söpörtek végig a térségen, ami a maroknyi bátor jelentkezőt is elriasztotta az utazástól. A délutáni koncerten a 20 ezer fős kapacitás ellenére 800 néző lézengett, és az esti fellépésen sem voltak többen 1500-nál. Egyébként Elvis a tőle megszokott hatalmas energiával és vad mozdulatokkal csapott a húrok közé az első dalnál. Egyes források szerint ez a Heartbreak Hotel volt. A feszített gitárhúr pedig talán, mintha szimbolizálni akarta volna a helyzetet, pattanásig feszült, és el is szakadt. Olyan erővel, hogy arcon csapta szegény Elvist, közvetlenül a szeme alatt felsértve a bőrét. És bár a sérülés vérzett, és Elvis láthatóan megriadt, a stáb gyorsan letörölte a vért, gitárt cseréltek, és profi módon végigcsinálta a király a koncertet a Kongó terem előtt. 103.9 Rock FM. Na, zenéljünk!

0: 9. Rock FM.
1: 7:30. Nagyjából remélem azért ez stimmel. Jönnek hírek, információk, aztán boldog születésnapot 13-aiak. Megnézzük, kivel vagy mivel lehet eldicsekedni, jó? De addig is még zenélünk, majd Mr. Idol-lal folytatjuk.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9. Rock FM. Hírek.
2: Hivatalosan is megalakult az új kormány. Balaton Mária fürdőn készült az idei Balaton fagyia. Napos, de szeles időnk lehet. Jó reggelt kívánok, Bejó Barbara vagyok. Esküdtett az országgyűlésben a Magyar Péter vezette kabinet, ezzel hivatalosan is megalakult az új kormány. A miniszterelnök beszédében úgy fogalmazott, történelmi feladat vár rájuk, és hangsúlyozta, a kormány minden magyar emberért dolgozni fog határon innen és túl. A miniszterek bemutatásakor kiemelte, olyan szakemberek kaptak helyet a kabinetben, akik saját területükön már bizonyítottak. Az egészségügyben, az oktatásban, a gazdaságban és a honvédelemben is jelentős változásokat ígér. NATO és regionális partnerekkel gyakorlatozik a héten a Magyar Honvédség. A közös kiképzések több magyarországi helyszínen zajlanak, horvát, olasz, amerikai, szlovák, szlovén és szerb katonák is részt vesznek ezeken. A gyakorlatokon légi deszant műveleteket, éles lövészetet, vízi átkelést és különleges műveleti feladatokat is végrehajtanak. Megvan az idei Balaton fagyja, 18 balatoni cukrászda nevezett összesen 30 különleges fagylaltal. Fekete Tamás, a Balatoni Turizmus Szövetség elnöke szerint a fagylalt a borhoz vagy a sajthoz hasonlóan már a turisztikai vonzerővé vált a Balatonnál.
3: Folyamatos fejlődés zajlik a gasztronómia területén is a Balatonon, és a kézműves fagylaltozók is nagyon aktívan részt vesznek ebben a fejlődésben. A Balaton Mária Fürdőn Florida fagyizó Balaton Noir fagylaltja esett a zsűri döntése. Csokói maláta alapú szilva szószal, rummal és maláta ropogossal bolondítva. Nem csak a győztes fagylaltozóban lesz elérhető, hanem megtalálható lesz majd több más fagyizóban, hiszen ennek a receptjét a balatonfagyja.hu oldalon nyilvánosságra fogjuk hozni.
2: Ismét kiemelkedő évet zárt a Vatikáni Bank. Tavaly 51 millió eurós nyereséget ért el, ez több mint 55%-os növekedés egy év alatt. A pénzintézet vagyonállománya már csaknem 6 milliárd euró. A Vatikáni Bank az elmúlt 10 év legerősebb eredményét produkálta, miután Ferenc pápa idején átfogó reformokkal és szigorú pénzügyi szabályokkal alakították át működését. Napos időnk lesz, fátyol és gomoly felhőkkel, kisebb záporok északkeleten jöhetnek. Odakint 15-20 fok lesz napközben. Holnap a felhők mellett több órás napsütésre számíthatunk, de északnyugaton, nyugaton délutántól megnövekszik a felhőzet és eshet is majd. Délután 18-23 fokot mérhetünk kint. Péntekre is jut több-kevesebb napsütés, de a felhők sem tágítanak és egyre több felé kell elővenni az esernyőt. A hőmérséklet 18-24 fokig emelkedik.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók! Folytatjuk a legjobb rock zenékkel. A mikrofonnál Happy Endre. Ez a 103.9 Rock FM.

103.9 Rock FM, jó reggelt, jó utat, jó munkát, és boldog születésnapot, kedves ma születettek. Hát, egy igazi nagy bölényt hoztam, de nem a zene, hanem a film világából. Egyik személyes kedvencem, Harvey Keitel, 1939-es születésű, Brooklynban született, zsidó bevándorló gyermekeként 16 évesen csatlakozott az amerikai tengerészgyalogsághoz, és Libanonban is szolgált, elmondása szerint a katonaság tarintotta meg az igazi túlélésre, ami egyébként segített neki átviselni a kezdeti nehéz színészi éveket is. Karrierje hát gyakorlatilag elválaszthatatlan Martin Scorsese-től. Keitel egy újsághirdetésre jelentkezve kapta meg a főszerepet legelső vizsgafilmjéből kinőtt nagyjátékfilmjében, a Kikopog az ajtómon, később aztán Aljas utcák, és hát a Taxisofőr, amelyben végleg beírta magát a filmtörténetbe. Francis Ford Coppola eredetileg őt választottak ki a Ponyvaregény előtt jóval korábban az Apokalipszis most főszerepére. Néhány hét forgatás után azonban Coppola elégedetlen volt a játékával, és lecserélte Martin Sheenre. Ez a szakmai pofon évekre visszavetette őt a hollywoodi karriertől, főleg európai művészfilmekben talált magára, és aztán a 90-es évek elején az akkor még teljesen ismeretlen Quentin Tarantinóra annyira megtetszett neki a Kutyaszorítóban forgatókönyve, hogy nem csak elvállalta Mr. Fehér szerepét, de társproducerként a saját pénzét is beletette, és segített tőkét gyűjteni a filmhez. Nélkül a film valószínűleg sosem készült volna el, és Tarantino karrierje is másképp alakult volna. Úgyhogy Harvey Keitel! Kérem tisztelettel, kedves ma születettek, 103.9 Rock FM, na zenéljünk!

0: közlekedés.
1: Balesetmentes közlekedést és jó utat mindenkinek. Forgalomkorlátozással kell számolni a 18. kerületben a Baross utca, Flasics-Gyula utca kereszteződésében, sávzárással a Lehel utcában, a Kartács és a Róbert Károly között, illetve a 2. kerületben a Gábor Áron utcában is.
0: Dugót vagy balesetet látott? Írja meg 0620 999 1039.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. A műsorszám 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Ha több fronton kell helytállnod,
0: le kell adni a prezentációt.
1: Siess, mert elkésünk. Amikor minden perc számít, ne hagyd, hogy lelassítson a felfázás.
2: Használj Urzinolt a felfázás korai tünetei ellen. Az Urzinol mérsékli a gyakori vizelési ingert és az égő érzést. A medveszőlőlevél kivonat tartalmú Urzinol tabletta hagyományos növényi gyógyszer. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
3: Van, amikor a prémium életérzés nem a feltűnő gesztusokban, hanem a mindennapi harmóniában mutatkozik meg. A Lexus LBX és UX modellek pont ilyen élményt nyújtanak. Kifinomult, megbízható társak a mindennapokban. Legújabb városi modelljeink fix 3,9% THM-mel. Prémium utazás a város ritmusában. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletekért látogasson el márka kereskedéseinkbe, vagy a lexus.hu oldalra.
4: Hé, te kóstoltad már a Pizzami új havi pizzáját?
5: Persze, isteni, mint mindig. Látogass el több mint 30 üzletünk valamelyikébe, és éld át az igazi Pizzami élményt.
6: Megérkezett Budapestre a Kujbus Elektro Kft. Új üzlete, az elektrosopdebrecen.hu. Minden, ami villanyszerelés, villamossági anyagok, erős áramú villanyszerelés, tervezés és kivitelezés, minőségi termékek, szakértő csapat. Keressen minket személyesen. Budapest, Üllői út 555. elektrosopdebrecen.hu.
7: Elképesztő hang, erő és teljesítmény. Ez vár június 5-én és 6-án a Városligetben a Steel Timber Sports World Trophy-n, a legkeményebb sportfavágó versenyen. Szurkolj élőben a világ legjobbjainak. Jegyek és infók a steel.hu-n.
0: Reklámot hallottak. 103.9 Rock FM. Hírek.
8: Hivatalosan is új kormánya van Magyarországnak. Magyar rendezőfilmje is verseng a Cannes-i aranypálmáért. Melegszik majd az idő a napokban. Jó reggelt kívánok, Bejó Barbara vagyok. Hivatalosan is megalakult tegnap az új kormány. A kabinet 16 miniszterből áll. A tárcavezetők a Sándor palotában vették át megbízó levelüket, majd az országgyűlés plenáris ülésén tettek esküt. Magyar Pétert múlt szombaton választotta miniszterelnökké a parlament. Az új kabinet várhatóan ma megtarthatja első kormányülését is. Indul a héten a szúnyogírtás. Tavasszal elsőként a lárvákat gyérítik biológiai kezeléssel. Egy természetes baktériumfehérjét tartalmazó készítményt használnak. Ez csak a csípőszúnyogok lárváit pusztítja el, más élőlényekre nem veszélyes. A keleti ország részben légi, a Duna mentén és Nyugat-Magyarország egyes részein földi módszert alkalmaznak a szakemberek. Fogyasztás előtt mindig mossuk meg a friss zöldségeket, gyümölcsöket, tanácsolja a Nébi. A nyers termények felületén ugyanis lehetnek szennyeződések, például föld- vagy növényvédőszer maradványok. Mondta rádiónknak Helik Ferenc, a hivatal élelmiszeriparért és élelmiszerbiztonsági ellenőrzésért felelős elnök helyettese.
9: Vannak olyan zöldségek, például a spenót, saláta, amit ajánlott fogyasztás előtt beáztatni hideg vízbe, illetve levelekre szedni, hogy az esetleges szennyeződés vagy ha rovarok vannak benne, azokat eltávolítsuk. Fontos az is, hogy a kemény héjú termékeknél, például mondjuk uborka, retek, ezeket nyugodtan dörzsöléssel folyó víz alatt, akár arra szolgáló szivacssal vagy kefével pucoljuk meg alaposan. A bogyós gyümölcsöket, mivel puha húsúak, nem szabad áztatni, hanem szintén bő folyó vízzel kell lemosni, és akkor ezek bátran fogyaszthatók.
8: Ismét filmsztárok népesítik be a francia Rivierát, megkezdődött este a 79. Cannes Nemzetközi Filmfesztivál. A legjobb alkotásnak járó aranypálmáért 22 film verseng, köztük Nemes Jeles László első francia nyelvű játékfilmje, a Mulan is. Egy magyar animációs rövidfilm is bemutatkozik a Kritikusok hete programban.

termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók! Indul egy újabb óra a legnagyobb rockzenékkel. A mikrofonnál Happy Endre. Ez a 103.9 Rock FM.

103.9 Rock FM, jó reggelt, jó utat, jó munkát, utóbbiból keveset. A pongrácok után jöttek a szervácok, boldogok, kedves szervácok, utakon

103.9 Rock FM, jó reggelt, jó utat és jó munkát. Na, hogy is van azzal a szitárral? Hát úgy, hogy 1966-ban megjelent e napon a Painted Black. Ezt Hollywoodban rögzítették, a Stones tagjai unták az eredeti verziót, és már a dal kidobását fontolgatták. Éppen ekkor sétált be a stúdióba Harihar Rao, indiai szitárművész, Ravi Shankar tanítványa. Lepődjünk meg, volt nála egy szitár. A zenekar multi-instrumentalista zsenie Brian Jones azonnal elkérte a hangszert, korábban George Harrison már használt szitárt a Norwegian Woodban, de Jones volt az, aki nem csak díszítésként alkalmazta, hanem ráépítette a dal fő riffjét és hipnotikus dallamát. A dal lüktető sötét ritmusáért Bill Wyman basszusgitáros és Charlie Watts dobos felelt. Wyman úgy érezte, hogy a hangzás alja túl üres, a sima basszusgitár nem elég vaskos. Kitalálta, hogy egy Hammond orgon a mély pedáljaival dúsítja fel a hangzást. Mivel lábbal nem tudta elég gyorsan követni a tempót, lehasalt a stúdió padlójára, és az ökleivel ütötte az orgona pedálokat a ritmusra. Ez a szoketlen módszer adta meg a dal jellegzetes, dübörgő alaphangzását. És hát, bár Mick Jagger a szöveget egy gyászoló férfi belső sötétségéről írta, a dal bajoslatú, feszült hangulata miatt végleg a vietnámi háborúhoz láncolta. Ilyen volt ez, kérem tisztelettel, amikor még tűzből születtek a dalok. 103.9 Rock FM, na zenéljünk!

0: 103.9 Rock FM.
1: 103.9 Rock FM, fél kilenc és annak környéke, és nem csak a koktélok félhivatalos világnapja van ma egyébként, hanem a vándormadaraké is. Vigyázzunk rájuk, kellenek ahhoz, hogy mi is életben maradjunk. Na, hírek, információk, aztán majd zenélünk tovább.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM hírek.
1: Reformételeket kínáló éttermeket vizsgált a fogyasztóvédelem. Hazánkban körözött iraki férfit fogtak el Bécsben. Mára és holnapra is jut sok napsütés. Jó reggelt kívánok, Bejó Barbara vagyok. Sokan hibáznak a gyerekek után járó kedvezményeknél, ezt tapasztalta az eddig beérkezett adóbevallásoknál a NAV. A három gyermekes anyáknak például arra is figyelniük kell, hogy csak a tavaly szeptember 30-a után megszerzett jövedelmükből, illetve munkabérükből érvényesíthetik a három gyermeket nevelő anyák kedvezményét. Aki bizonytalan, az ingyen hívható 1819-es infóvonalon, személyesen az ügyfélszolgálatokon vagy a NAV honlapján is kérhet segítséget. Reformételeket kínáló éttermeket ellenőriztek a fogyasztóvédők. Azt vizsgálták, hogy az érintett vállalkozások megfelelnek-e a speciális étrendi igényekkel kapcsolatos élelmiszerbiztonsági, higiéniai és tájékoztatási követelményeknek, mondta a rádiónknak Eitmann Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke.
2: A kizárólag különleges táplálkozási igényeket kiszolgáló vendéglátóhelyek általában magas szintű szakmai felkészültséggel rendelkeztek és megfeleltek a vonatkozó élelmiszer biztonsági, higiéniai, illetve fogyasztóvédelmi szabályoknak. Azoknál a vendéglátóhelyeknél azonban, ahol vegyes ételeket is kínáltak, ott a kifogásolási arány jóval magasabb volt, 18%-os. Itt sokszor a szükséges technológiai háttér hiányzott, az előállítási folyamatok során felmerültek problémák, és nem minden esetben biztosították teljes mértékben az elkülönített ételkészítést, ami pedig növeli a keresztényeződés kockázatát.
1: Magyarországon körözött férfit fogtak el Bécsben. A 27 éves iraki állampolgár a gyanú szerint tavaly késsel megsebesítette üzlettársát, ezért nemzetközi körözést és európai elfogató parancsot adtak ki ellene. A férfit az osztrák rendőrség különleges egységének segítségével a munkahelyén vették őrizetbe az osztrák fővárosban. Összesen 41 alkotást vetítenek a 10. Zsigmond Vilmos Nemzetközi Filmfesztivál versenyprogramjában Szegeden. A szemle ma kezdődik, a díjakat vasárnap osztják ki. Az eseményen premier előtti vetítéseket, szabadtéri programokat is rendeznek. Az érdeklődőket mesterkurzusok és közönségtalálkozók is várják. Napos időnk lesz, fátyol és gomoly felhőkkel, kisebb záporok északkeleten jöhetnek. Odakint 15-20 fok lesz napközben. Holnap a felhők mellett több órás napsütésre számíthatunk, de északnyugaton, nyugaton délutántól megnövekszik a felhőzet és eshet is majd. Délután 18-23 fokot mérhetünk kint. Péntekre is jut több-kevesebb napsütés, de a felhők sem tágítanak és egyre több felé kell elővenni az esernyőt. A hőmérséklet 18-24 fokig emelkedik.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók! Folytatjuk a legjobb rockzenékkel. A mikrofonnál Happy Endre. Ez a 103.9 Rock FM.

103.9 Rock FM, jó reggelt, jó utat, jó munkát! Na, ki emlékszik 1983-ra? Május 13-a, Carlos Santana. A magyar koncerttörténelem egyik legőrültebb és legmeghatóbb fejezetét produkálta. A frissen megnyílt, akkor még alig egy éves Budapest sportcsarnokba hirdették meg a fellépést, dupla előadás. Ugye a jegyekért akkora volt a roham, hogy a Vörösmarty téri központi jegyirodánál, micsoda szavak, központi jegyirodánál, hálózsákokban éjszakáztak az utcán az emberek. Több mint 200 ezer jegy igénylés miatt akkor a káosz és tolongás alakult ki, hogy a tömeg betörte a jegyiroda ablakait és ajtóit, sokan kézzel rajzolt, hamisított jegyekkel próbáltak meg annó bejutni 83-ban a BS-be. A legemlékezetesebb fordulat a két koncert között a backstage-ben történt. Santana ekkor kapta meg a nemzetközi táviratot, miszerint San Franciscóban felesége Debora életet adott első közös gyermeküknek, Salvadornak. Hát mondani se kell, extázisba esett. Az esti koncert végén a kötelező program után nem volt hajlandó lemenni a színpadról. Egy másfél órás teljesen kötetlen, örömzenélős ráadást produkált a bandával, amit hát, akik ott voltak, na-na, hogy tombolva fogadtak. 103.9 Rock FM, zenéjünk!

0: közlekedés.
1: Balesetmentes közlekedést és jó utat kívánok mindenkinek. Útszűkülettel kell számolni a 13. kerület Párkány utca, Révész utca kereszteződésben, illetve egy lezárt kerékpárossával az Üllői úton a Korányi Sándor utcánál. Vigyázzunk a kétkerekűekre.
0: Dugót vagy balesetet látott? Írja meg 0620 999 1039.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. A műsorszám 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Itt vannak az Alzanapok! Az Alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából! Az ajánlat 2026. május 18-áig érvényes! Spórolj te is az Alzanapokkal! Alza.hu!
2: A Toyota bemutatja egy év, 8 újdonság. Elérkezett harmadik premierünk, az új Toyota RAV4. Az elektromobilitás úttörőjének hatodik generációs, gazdaságos öntöltő hibrid SUV-ja. Magabiztos jelenlét, modern technológia, Toyota megbízhatóság. Ez az új RAV4. Ismerje meg a legendás SUV új változatát és további number one ajánlatainkat a Toyota nyílt napokon, május 11-e és 16-a között.
3: Elképesztő hang, erő és teljesítmény. Ez vár június 5-én és 6-án a Városligetben a Steel Timber Sports World Trophy-n, a legkeményebb sportfavágó versenyen. Szurkolj élőben a világ legjobbjainak. Jegyek és infók a steel.hu-n.
4: Hé, te kóstoltad már a Pizzami új havi pizzáját?
5: Persze, isteni, mint mindig. Látogass el több mint 30 üzletünk valamelyikébe, és éld át az igazi Pizzami élményt.
6: Szeretnél egy stabil, folyamatosan növekvő cégnél dolgozni? Gyártósori és elektronikai technikusokat, mérnököket keresünk a Procter & Gamble Csömöri gyárába. Határozatlan idejű munkaszerződéssel, versenyképes fizetéssel és vonzó juttatási csomaggal várunk. jelentkezz.im@pg.com.
7: Idén is Kertfesztivál. Május 15-17-én Pilisvörösváron, a Festői Kacsató partján 3 napig minden a kertről szól majd. Előadások, növénykülönlegességek, programok az egész családnak.
8: Mindenki a kertért, a kert mindenkiért.
7: Jegyek a kertfesztivál.hu-n.
0: Reklámot hallottak. 103.9 Rock FM. Hírek.
9: NATO és regionális partnerekkel gyakorlatozik a honvédség. Kiválasztották az idei Balaton fagyját. Napos, de szeles időnk lehet ma. Jó napot kívánok, Bejó Barbara vagyok. Esküdtett az országgyűlésben a Magyar Péter vezette kabinet, ezzel hivatalosan is megalakult az új kormány. A miniszterelnök beszédében úgy fogalmazott, történelmi feladat vár rájuk, és hangsúlyozta, a kormány minden magyar emberért dolgozni fog határon innen és túl. A miniszterek bemutatásakor kiemelte, olyan szakemberek kaptak helyet a kabinetben, akik saját területükön már bizonyítottak. Az egészségügyben, az oktatásban, a gazdaságban és a honvédelemben is jelentős változásokat ígért. NATO és regionális partnerekkel gyakorlatozik a héten a Magyar Honvédség. A közös kiképzések több magyarországi helyszínen zajlanak, horvát, olasz, amerikai, szlovák, szlovén és szerb katonák is részt vesznek ezeken. A gyakorlatokon légi deszantműveleteket, éles lövészetet, vízi átkelést és különleges műveleti feladatokat is végrehajtanak. Megvan az idei Balaton fagyja, 18 balatoni cukrászda nevezett összesen 30 különleges fagylaltal. Fekete Tamás, a Balatoni Turizmus Szövetség elnöke szerint a fagylalt a borhoz vagy a sajthoz hasonlóan már a turisztikai vonzerővé vált a Balatonnál.
10: Folyamatos fejlődés zajlik a gasztronómia területén is a Balatonon, és a kézműves fagylaltozók is nagyon aktívan részt vesznek ebben a fejlődésben. A Balaton Mária Fürne Florida fagyizó Balaton Noir fagylaltja esett a zsűri döntése. Csokói maláta alapú szilva szószal, rummal és maláta ropogossal bolondítva. Nem csak a győztes fagylaltozóban lesz elérhető, hanem megtalálható lesz majd több más fagyizóban, hiszen ennek a receptjét a balatonfagyja.hu oldalon nyilvánosságra fogjuk hozni.
9: Ismét kiemelkedő évet zárt a Vatikáni Bank. Tavaly 51 millió eurós nyereséget ért el, ez több mint 55%-os növekedés egy év alatt. A pénzintézet vagyonállománya már csaknem 6 milliárd euró. A Vatikáni Bank az elmúlt 10 év legerősebb eredményét produkálta, miután Ferenc pápa idején átfogó reformokkal és szigorú pénzügyi szabályokkal alakították át működését. Fátyol és gomoly felhőkkel tarkított napos időre van kilátás. A gomolyok azért egyszer-egyszer jobban összeállhatnak, főleg délután. Kisebb zápor esetleg észak-keleten jöhet. A szél nagy területen megélénkül, odakint 15-20 fok lesz napközben. Holnap a felhők mellett több órás napsütésre számíthatunk, de északnyugaton, nyugaton délutántól megnövekszik a felhőzet és eshet is majd. Hajnalban 1-8, délután 18-23 fokot mérhetünk kint.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók! Indul egy újabb óra a legnagyobb rockzenékkel. A mikrofonnál Happy Endre. Ez a 103.9 Rock FM.

a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből. És a legjobb magyar rockzenék. Ez a 103.9 Rock FM.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM hírek.
1: Hivatalosan is új kormánya van Magyarországnak. Magyar rendezőfilmje is verseng a Cannes-i aranypálmáért. Melegszik majd az idő a napokban. Jó napot kívánok, Bejó Barbara vagyok. Hivatalosan is megalakult tegnap az új kormány. A kabinet 16 miniszterből áll. A tárcavezetők a Sándor palotában vették át megbízó levelüket, majd az országgyűlés plenáris ülésén tettek esküt. Magyar Pétert múlt szombaton választotta miniszterelnökké a parlament. Az új kabinet várhatóan ma megtarthatja első kormányülését is. Indul a héten a szúnyogírtás. Tavasszal elsőként a lárvákat gyérítik biológiai kezeléssel. Egy természetes baktériumfehérjét tartalmazó készítményt használnak. Ez csak a csípőszúnyogok lárváit pusztítja el, más élőlényekre nem veszélyes. A keleti ország részben légi, a Duna mentén és Nyugat-Magyarország egyes részein földi módszert alkalmaznak a szakemberek. Fogyasztás előtt mindig mossuk meg a friss zöldségeket, gyümölcsöket, tanácsolja a Nébi. A nyers termények felületén ugyanis lehetnek szennyeződések, például föld- vagy növényvédőszer maradványok, mondta rádiónknak Helik Ferenc, a hivatal élelmiszeriparért és élelmiszerbiztonsági ellenőrzésért felelős elnök helyettese.
2: Vannak olyan zöldségek, például a spenót saláta, amit ajánlott fogyasztás előtt beáztatni hideg vízbe, illetve levelekre szedni, hogy az esetleges szennyeződés vagy ha rovarok vannak benne, azokat eltávolítsuk. Fontos az is, hogy a kemény héjú termékeknél, például mondjuk uborka, retek, ezeket nyugodtan dörzsöléssel folyó víz alatt, akár arra szolgáló szivacssal vagy kefével pucoljuk meg alaposan. A bogyós gyümölcsöket, mivel puha húsúak, nem szabad áztatni, hanem szintén bő folyó vízzel kell lemosni, és akkor ezek bátran fogyaszthatók.
1: Ismét filmsztárok népesítik be a francia Rivierát. Megkezdődött este a 79. Cannes Nemzetközi Filmfesztivál. A legjobb alkotásnak járó aranypálmáért 22 film verseng. Köztük Nemes Jeles László első francia nyelvű játékfilmje, a Mulan is. Egy magyar animációs rövidfilm is bemutatkozik a Kritikusok hete programban. A díjakat május 24-én osztják ki a záró ünnepségen. Napos időnk lesz, fátyol és gomoly felhőkkel, kisebb záporok északkeleten jöhetnek. Odakint 15-20 fok lesz napközben. Holnap a felhők mellett több órás napsütésre számíthatunk, de északnyugaton, nyugaton délutántól megnövekszik a felhőzet és eshet is majd. Délután 18-23 fokot mérhetünk kint. Péntekre is jut több-kevesebb napsütés, de a felhők sem tágítanak és egyre több felé kell elővenni az esernyőt. A hőmérséklet 18-24 fokig emelkedik.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók!

hogy jó munkát annak, aki dolgozik, aki úton van, annak jó utat, aki esetleg otthon pízik, annak jó pihit. Online streamen is lehet bennünket hallgatni a www.rockradio.hu oldalon, bárhol a világban, csak egy jó internet kell hozzá, és érdemes, mert mi 0-24-ben a legjobb rockzenékkel vagyunk heti 7 napon keresztül. És 1980 a Queen együttes The Game című albuma, amelyen megjelent annak idején a rock történelem egyik, hát legizgalmasabb és legemlékezetesebb riffje. John Deacon basszusgitáros írta, mert nagy hatással volt a diszkókorszak egyik legsikeresebb zenekara őrá, a Chic, és erre szokták azt mondani, miből lesz a cserebogár. Another One Bites the Dust.

Rock FM és Iron Maiden, egy picit az Iron Maiden nekem olyan, mint hogyha mindig így itthon lennének Magyarországon, mert hogy imádjuk őket, és ők innen indították az 50 éves születésnapi turné sorozatukat. Ugye a Run for Your Lives tavaly Budapesten startolt két teltházas koncerttel a Papp László Budapest Sportarénában, és most május 7-én limitált számú vásznon mutatták be a Muzik az Iron Maidenről szóló dokumentumfilmet. Az alkotás címe Burning a Mission, és az egyik vetítésen, mégpedig Londonban a Leicester Square-en megjelent maga a banda is, ahol Eddie is ott volt természetesen, körülbelül kétszer akkora volt, mint kétszer olyan magas volt, mint egy ember. Na mindegy, lényeg az az, hogy ez a film több mint 50 éves történetet mesél el, számos interjú és érdekes részlet segítségével a zenekar tagjai és közvetlen munkatársaik mellett többek között olyan interjú alanyok is feltűnnek a filmben, mint Lars Ulrich a Metallicából, Chuck D a Public Enemyből, vagy a filmsztár Javier Bardem. A Run for Your Lives turné pörög tovább, idén Pozsonyban lesznek hozzánk a legközelebb, mégpedig május 30-án. Hát meghallgatunk egy jó Iron Maiden, nem Running Free.

Budapest egyetlen rock rádiója, a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből.

103.9 Rock FM, és hogy vágytunk rá, hölgyeim és uraim, hogy vágytunk rá, hogy a Hollywood Vampires fellépjen itt Magyarországon, mégpedig Budapesten. Hát állítólag jönnek megint szeptember 8-án a Budapest Sport Arénában fognak koncertezni. Na most mondjuk egyáltalán nem véletlen, hogy ezen röhögök, mert hogy a történet pikantériája, hogy ez a koncert egyszer már majdnem összejött 2023-ban, be volt jelentve a buli, de az utolsó pillanatban lefújták, én ott álltam kint az objektum előtt, amikor egy ilyen unott női hang megszólalt, és közölte, hogy jó, itt a koncert elmarad, lehet hazafáradni. Szóval innentől kezdve egy kicsit szkeptikusan állok a dologhoz. Egyébként a Hollywood Vampire sztória nem ma kezdődött, a 70-es években létezett egy legendás, kissé kaotikus társaság ugyanezen a néven Los Angelesben, ahol olyan ikonok fordultak meg, mint John Lennon, Ringo Starr vagy Keith Moon, és hát nem a teázásról voltak híresek, és ezt a szellemiséget hozta vissza később Alice Cooper, amikor Johnny Depp és Joe Perry társaságában újraélesztette a zenekart. Hát jöjjenek, jöjjenek, 2026. szeptember 8-a Budapest Sport Arena. Alice Cooper, Poison.

műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók!

0: 103.9 Rock FM, na hello mindenkinek, én Csizinszki vagyok, ez pedig itt a Rock délelőtt, még pedig a szerdai Rock délelőtt, hát akkor 3-2-1, aki dolgozik, annak jó munkát, aki úton van, annak jó utat, aki pedig otthon pihizik, annak jó pihit. www.rockradio.hu, itt online streamen is lehet bennünket hallgatni, bárhol a világban, tehát nincs kifogás, és szerintem nem is lesz, mert hogy a tankcsapda érkezik, akiknél hosszú hónapok után dölt el, hogy ki lesz új gitárosuk, aki már be is mutatkozott, úgy hívják, hogy Vörös Attila, és március 28-án a Papp László Budapest Sportarénában láthatta őt először a közönség, de nem csak ezek a hírek vannak a tankcsapdával kapcsolatban, hanem az is, hogy október 14-én érkezik a következő stúdióalbumuk, Urai vagyunk a helyzetnek címmel, amelyet még 9 különböző gitárossal vettek fel, mert ugye akkor éppen már Sivi nem volt a zenekarban, úgyhogy hát várjuk szeretettel, aztán még szétturnézzák magukat addig, gondolom a nyáron, de mi itt vagyunk velük, tankcsapda, Mennyország turiszt.
1: Ül mellém, valamit mondok, szomjas vagy, látom, egy üvegbort kibontok, figyelj.

93 Rock FM, na a Slayer érkezik a folytatásban, akik visszatérnek legalábbis egy rövid időre 2026-ban, hogy megünnepeljék az egyik legfontosabb metal album, nem csak az ő metal albumuk, hanem kvázi az egész metal világ egyik legfontosabb albumának, a Raining Blood-nak a 40. évfordulóját. Eddig két nagyszabású fellépés jelentettek be, de szerintem még majd adnak hozzá a dátumokhoz. A sztori pikantériája, hogy a Slayer 2019-ben hivatalosan visszavonult, most viszont a jubileum miatt még egyszer színpadra állnak, ahogy Kerry King mondta, ha már visszatérés, akkor ennek most van itt az ideje, új dolog nem készülnek, ez inkább egy tisztelgés és ünneplés, egyfajta egyszer még oda csapunk pillanat. 2026-ban a Slayer tehát újra színpadra áll, mi pedig, hát ezt szomorúan konstatáljuk, hogy nem itt Magyarországon, de hát ha, Slayer Raining Blood.

millió eladott lemez. 1969 óta írják ők a metal történelmet, és olyan örök klasszikusokat adtak a világnak, mint a Breaking the Law, vagy a Painkiller. Frontemberük pedig Rob Halford nem csak a hangjával, hanem legendás bőrfém szettjeivel is meghatározta a műfaj arculatát. Bizony, ők nem más, mint a Judas Priest, és szeptember 1-én a Papp László Budapest Sportaréna színpadát fogják felrobbantani. Hát 4 év után térnek vissza hozzánk, mégpedig friss Faith Keepers turnéjukkal. Egész eddig az Invincible Shield turnéval turnéztak, de azt befejezték, és most frisset kezdtek, és ebben mi is beleestünk, úgyhogy ennek nagyon, de nagyon örülünk, és hogy ezt az örömet még tetézzük, állítólag idén friss albummal jelentkeznek. Itt a Judas Priest és a Turbo Lover.

műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók!

103.9 Rock FM, na hello mindenkinek, én Csizinszki Éva vagyok, ez pedig itt a Rock délelőtt, még pedig a szerdai Rock délelőtt, és már szerda délutánban, úgyhogy mindenkinek nagyon-nagyon kellemes szerda délután. Az időjárás az olyan, amilyen, azzal nem foglalkozunk, ezt már ugye megbeszéltük, és hát azzal sem foglalkozunk, hogy nem sokára jön egy újabb hosszú hétvége, na nem most ezen a héten, hanem jövő héten, ugye pünköst vasárnap, pünköst hétfő, az lesz a hosszú hétvégének a jó szabad hétfője, tehát menetelünk előre szépen, nyugodtan elpesgünk itt a legjobb rockzenékkel, most például a Red Hot Chili Peppers-en, akiknek basszusgitáros a Flea, nemrégiben új önálló nagylemezt adott ki. Ez az első egyébként, annak dacára, hogy ő már majd 50 éve a rock szintér egyik főszereplője, de most sikerült, március 27-én kijött a Honóra, és az az érdekessége, hogy ez nem igazi rock album, hanem inkább ilyen jazzes, és rengeteg a jazz világából ismert nagy név szerepel rajta, no pláne Flea a basszusgitáros mellett trombitán játszik és énekel is. Na hát akkor Red Hot Chili Peppers, Under the Bridge.

Budapest egyetlen rock rádiója, a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. A 80-as évekből. Rockzenék a

103.9 Rock FM írja az útinform, hogy az M3-as autópályán Mogyoród és az M31-es autópálya csomópontja között felújítják a burkolatot a 27-es és a 19-es kilométer között a főváros felé vezető oldal forgalmát a leállósávra és az ellenkező oldal belső sávjára terelik. Vásárosnamény felé a külső és a leállósáv járható. Az M6-os autópályán Budapest felé a 18-as kilométernél lévő Érd észak iparterület csomópontot építik át, ezért a le- és felhajtó ágat lezárták. A 20-as kilométernél lévő Diósd Érd centrum csomópontban a 6-os főút felé jelölték ki a terelőutat, az M7-esen hídépítés miatt a 43-as és a 47-es kilométer között új terelést építettek ki, Letenye felé a belső sávban, illetve az ellenkező oldal belső sávjában lehet autózni, Budapest felé a külső és a középső sáv használható, plusz 36 20 99 909, ez a mi SMS, Viber és telefonszámunk, ide lehet küldeni a további közlekedési infókat, köszönjük szépen, és már nyomatja is a Guns N' Roses a legnagyobb klasszikusukkal, ez a Paradise City.

a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből. És a legjobb magyar rockzenék. Ez a 103.9 Rock FM. We wanna get right.

93.9 Rock FM és Mötley Crüe, akik 2026-ban észak-amerikai turnéra mennek, mert hogy The Return of the Carnival of Sins lemezük 20. jubileumát ünneplik ezzel a koncertkörúttal, és a turné 33 koncertet tartalmaz Észak-Amerikában július 17-e és szeptember 26-a között, és ugye ezen túlmenően is pörög velük az élet, mert hogy mindenki emlékszik még rá, hogy Mick Marsnak 2022-ben vissza kellett lépnie a turnézástól, de ők ennek ellenére új tagot választottak John Five személyében, és elmentek, elindultak turnézni. Ekkor Mick Mars ugye beperelte őket, és ebben a perben most született meg a végleges döntés. A Mötley Crüe-nak adtak teljes jogi győzelmet, ezzel elutasították Mars követeléseit, és kimondták, hogy a zenekar szabályosan járt el a 2022-es turnéról való távolmaradása és üzleti szerepének rendezése kapcsán. Hát ennek örömére hallgassunk meg egy jó Mötley Crüe dalt, Mi bajunk lehet? Ez a same old situation.

A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók!

93 Rock FM, a Hello mindenkinek, én Csizinszki Éva vagyok, ez pedig itt a Rock délelőtt, még pedig a szerdai Rock délelőtt, hát bizony-bizony már szerda van, és lesz egy csütörtökünk, lesz egy péntekünk, aztán itt a hétvége, az utána következő héten pedig egy jó hosszú hétvégénk, úgyhogy én azt mondom, hogy addig menetelünk szépen előre a legjobb rockzenékkel, nekünk nincsen más dolgunk, egyszerűen csak jól érezni magunkat, hát főleg, hogyha ilyen főszereplői vannak ennek a témának, mint az AC/DC, akik ugye idén is folytatják Power Up turnéjukat, hát azért ők már jó pár éve folytatják ezt a Power Up turnét, de most egy kicsit messzebb Magyarországtól, mert ugye kétszer voltak Európában, de egyszer sem látogattak meg bennünket, ezt mindig el kell, hogy mondjam, mert meg vagyok sértődve, de mindegy is, 2026 júliusában kezdődik a turné, és ősszel folytatódik, Amerikában fogják ezeket a turnékat lebonyolítani, mi nekünk pedig itt van persze, AC/DC Highway to Hell.

9 Rock FM azt mondja, hogy az M6-os autópályán, ezt írja az Útinform, Érdnél a 22-es és a 19-es kilométer között a Budapest felé vezető oldalt lezárták. A forgalom a Pécs felé vezető oldalon irányonként egy-egy sávon halad. Ehhez kapcsolódóan Budapest felé a 22-es jelű Érd dél Martonvásár csomópont felhajtóágát is lezárták. Helyette a 20-as kilométernél lévő Diósd Érd centrum csomópontban lehet a főváros felé vezető irányba felhajtani. Az M7-esen a Velencei tó térségében felújítják a burkolatot, az 50-es és a 60-as kilométer között a Balaton felé vezető oldalon a külső és a leállósáv, Budapest felé a belső és az ellenkező oldal belső sávja járható, az M0-as autó déli szektorán az M5-ös autópálya irányába, a 11-es kilométernél lévő M6-os autópálya csomópontban aszfaltozás miatt van lezárás, kerülni a következő csomópontnál lehajtva a 6-os főúton keresztül lehet. Plusz 36 20 999 909, ez a mi SMS, Viber és telefonszámunk, ide lehet küldeni a további közlekedési infókat, köszönjük szépen, és már folytatja is a zseniális, nagyszerű, és még sorolhatnám, Led Zeppelin, ez a Whole Lotta Love.

zenék a 80-as évekből. Rock zenék a 90-es évekből. A 90-es évekből. És a legjobb magyar rock zenék. A

FM, na hát akkor a Scorpions, akik ugye minden második évben itt vannak nálunk Magyarországon, ők ugye tavaly voltak 60 évesek, és ezt a 60 évet, ezt tisztességesen, becsülettel meg kell ünnepelni, ez az ünnepség, ez tarthat több évig is szerintem, azért egy 60 éves zenekar az nem semmi, és amilyen karrier az ő hátuk mögött van, az mindenképpen, hát az úgy mindenképpen említésre méltó, na maradjunk ennyiben, és ők ezt az ünnepséget, ezt elkezdték Las Vegasban tavaly, egy ilyen koncert sorozattal, aztán még így itt-ottam ott felléptek, egy hatalmas koncertet tartottak Hannoverben, és kiderült, hogy idén turnéra indulnak, mégpedig pont azért, mert megünneplik a 60. életévüket, és természetesen miután tavaly nem voltak nálunk, idén jönnek, pont azért, hogy bennünket is megörvendeztethessenek a jó kis koncertjükkel. A dátum június 20-a MVM Dome, és ennek örömére egyik legikonikusabb daluk érkezik, egy csodás power ballada, Scorpions, Wind of Change.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. A műsorszám 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Itt vannak az Alzanapok! Az Alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából! Az ajánlat 2026. május 18-áig érvényes! Spórolj te is az Alzanapokkal! Alza.hu!
2: Induljon a barkácsolás kis tarcsán a Mester utca 5 szám alatt! Május 7-e és 17-e között szupernyitási akciókkal várjuk! Nézze meg ajánlatainkat online kiadványunkban az obi.hu! Nyitási akcióink mellett hatalmas építőanyagcsarrokkal, óriási kertosztállyal és egy szakértő csapattal várjuk Önt. Találkozzunk a legkorszerűbb Bobiban.
3: A felfázás esetén már nem ennyire idilli a helyzet. Gyakori vizelési inger és égőérzés vizeletürítéskor.
4: Segíthet a medveszőlőlevél kivonat tartalmú Urzinol tabletta.
3: Használd az Urzinolt a felfázás korai tüneteinek enyhítésére. Az Urzinol tabletta hagyományos növényi gyógyszer. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
5: Nem tudod, milyen darut bérelj az emelési feladatokhoz? Hívd a Kósvéber Kft-t egy ingyenes helyszíni konzultációra. A Kósvéber szakértő csapata több mint 30 éves tapasztalattal kínál megoldást minden emelési feladatra. Kósvéber Kft. Magasban a legjobb.
6: Oldtimerek tavaszi rendezvúja Budapesten. Családi programok, veteránjárművek és gőzmozdonyok. Május 16-án és 17-én a Vasút Történeti Parkban.
7: Idén is Kertfesztivál. Május 15-17-én Pilisvörösváron, a Festői Kacsató partján 3 napig minden a kertről szól majd. Előadások, növénykülönlegességek, programok az egész családnak.
8: Mindenki a kertért, a kert mindenkiért.
7: Jegyek a kertfesztivál.hu-n.
9: Szeretnél egy stabil, folyamatosan növekvő cégnél dolgozni? Gyártósori és elektronikai technikusokat, mérnököket keresünk a Procter & Gamble Csömöri gyárába. Határozatlan idejű munkaszerződéssel, versenyképes fizetéssel és vonzó juttatási csomaggal várunk. jelentkezz.im@pg.com.
10: Megérkezett Budapestre a Kujbus Elektro Kft. Új üzlete, az elektrosopdebrecen.hu. Minden, ami villanyszerelés, villamossági anyagok, erős áramú villanyszerelés, tervezés és kivitelezés, minőségi termékek, szakértő csapat. Keressen minket személyesen. Budapest, Üllői út 555. elektrosopdebrecen.hu.
0: Reklámot hallottak. Társadalmi célú reklám következik.
11: Tudta, hogy az elmúlt évben 342 kisállatot fogadtunk be. Tavaly szinte minden nap örökbe adtunk egy állatot, így a segítségünkkel új életet, szerető gazdát kaptak. Mi megtesszük, amit csak lehet. Tegyen hozzá Ön is 1%-ot. Készült a Rex Kutya Otthon Alapítvány megbízásából.
0: Társadalmi célú reklám hangzott el. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók!

93.9 Rock FM-na. Hello mindenkinek, én Csizinszki vagyok, ez pedig itt a Rock délelőtt, még pedig a szerdai Rock délelőtt, és hogy milyen gyorsan megy az idő, hát már szerda délutánban, és a Rock délelőtt utolsó óráját taposuk, na de ilyenkor szoktunk belehúzni, és a legjobb rock dalokból is úgy válogatunk, hogy még jobbak jöhessenek ki, bár nem tudom, hogy lehet-e ezt még fokozni. Lényeg, hogy esetleg, ha valaki elhagyja Budapestet, akkor www.rockradio.hu, és ott online streamen is lehet bennünket hallgatni, és hát aztán érdemes is, mert hogy jön a Van Halen, mégpedig az Unchained című dallal, amely az egyik legkeményebb és legikonikusabb dala a bandának. A szám az 1981-es Fair Warning albumon jelent meg, és tökéletesen megmutatja, hogy miért számított a Van Halen az egyik legizgalmasabb rockzenekarnak. Brutális riffek, őrült energia, technikai zsenialitás, és az a fajta laza vagányság, amit csak ők tudtak ilyen természetesen hozni. Hát akkor mi is úgy meghallgatnánk ezt a dalt, nem? Van Halen, Unchained.

Budapest egyetlen rock rádiója, a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből.

Rock FM, ma azt mondja, nézzük a holnapi időjárást. Csütörtökön napos, gomoly felhős időre készülhetünk, záporok csak néhol, elsősorban az északnyugati északi határ közelében és az Alpok alján fordulhatnak elő. A déli szél a Dunántúlon, majd a középső tájakon is feltámad. A Dunántúlon erős lökések kísérhetik, hajnalban 1-8, a legmelegebb délutáni órákban pedig 19 és 23 fok várható. Na, hát ez a 19-23, ez nem rossz. Billy Idol, Cradle of Love.

93 Rock FM. No, hát akkor ennyi volt már a Rock Deal előtt, érkezhet a Rock Deal utánnal is a legjobb rockzenékkel Klamancsa Krisztián, és aztán természetesen jön Szili és a Rock the Night. Ő is ugyanezt tervezi, hogy a legjobb rockzenéket játsza. Én pedig amondó vagyok, hogy találkozunk holnap is, ugyanitt ugyanekkor, akkor már egy kicsit hétvégibb hangulatban, mert hogy csütörtök lesz, azaz kispéntek. Addig is mindenkinek kellemes délutánt és estét. Csizinszki Éva vagyok, ő pedig Ozzy Osbourne és a No More Tears.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. A műsorszám 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Itt vannak az Alzanapok! Az Alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából! Az ajánlat 2026. május 18-áig érvényes! Spórolj te is az Alzanapokkal! Alza.hu!
2: Oltalmerek tavaszi rendezvúja Budapesten! Családi programok, veteránjárművek és gőzmozdonyok! Május 16-án és 17-én a Vasút Történeti Parkban!
3: Ha több fronton kell helytállnod,
4: le kell adni a prezentációt.
3: Siess, mert elkésünk. Amikor minden perc számít, ne hagyd, hogy lelassítson a felfázás.
5: Használj Urzinolt a felfázás korai tünetei ellen. Az Urzinol mérsékli a gyakori vizelési ingert és az égő érzést. A medveszőlőlevél kivonat tartalmú Urzinol tabletta hagyományos növényi gyógyszer. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
6: Végre egy bejövős fesztivál Budapesttől egy hétnyire. Július 2-3-4 Dunapart Fest, Rátkeve, Dash, Betonhoffi, Tancsapda, Geszti, Sisi és még sokan mások. Éld át a nyár legütősebb estéit a Dunaparton. Július 2-3-4. Jegyek dunapartfest.hu.
7: Induljon a barkácsolás kis tarcsán a Mester utca 5 szám alatt. Május 7-e és 17-e között szupernyitási akciókkal várjuk. Nézze meg ajánlatainkat online kiadványunkban az obi.hu-n. Nyitási akcióink mellett hatalmas építőanyagcsarrokkal, óriási kertosztállyal és egy szakértő csapattal várjuk Önt. Találkozzunk a legkorszerűbb obiban.
8: Szeretnél egy stabil, folyamatosan növekvő cégnél dolgozni? Gyártósori és elektronikai technikusokat, mérnököket keresünk a Procter & Gamble Csömöri gyárába. Határozatlan idejű munkaszerződéssel, versenyképes fizetéssel és vonzó juttatási csomaggal várunk. jelentkezz.im@pg.com.
9: Megérkezett Budapestre a Kujbus Elektro Kft. Új üzlete, az elektroshopdebrecen.hu. Minden, ami villanyszerelés, villamossági anyagok, erős áramú villanyszerelés, tervezés és kivitelezés, minőségi termékek, szakértő csapat. Keressen minket személyesen. Budapest, Üllői út 555. elektroshopdebrecen.hu.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott.

103.9 Rock FM és a szerdai rock délután. Kellemes délutánt kívánok, Lomoncse Krisztián vagyok. Csapadékos lehet a hétvége, ilyen előrejelzések jönnek, de ez már a péntek is. Szombatra, vasárnapra szintén, ráadásul mediterrán ciklon közelít felénk. Ez azt jelenti, hogy a hőmérsékleti értékek nem túl rosszak, de össze-vissza kavarog az időjárás, meg megint olyan túlnyomásos lesz a levegő, vagyis hogy döröghet, és a villámok is jöhetnek, mint ahogy hétfőn volt már erre példa. Na de előtte a szép idő, az a szerda és a csütörtök 16-20 fokkal sokkal-sokkal melegebb is lehetne, ráadásul néha gonosz a szél, és aztán utána jön 20 fokkal a péntek, ami zivatarthoz, és a szeles nap is megmaradhat, és utána egész hétvégén a mediterrán ciklonok bolondítják majd az időjárást. Vigasztaljon mindenkit a Dire Straits minden idők legsikeresebb dala, a Money for Nothing.

103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből.

103.9 Rock FM, az útinform információi szerint az M5-ös autópálya Röszke felé vezető oldalán Újhartyán közelében korábban felborult és keresztbe fordult egy kamion. A 48-as kilométernél a bentreket járműveket a belső sávon elengedték, azonban a 30-as kilométernél Ócsa térségében továbbra is kiterelik az arra közlekedőket. Már itt is torlódik a forgalom. Aki teheti, válasszon másik útvonalat. Sokan kerülnek az 5-ös főúton, ezért a környék útjain és kis településein Ócsán, Dabason és Újhartyán környékén is óriási a torlódás. Aki teheti, a 4-es főút felé kerüljön, Albertírsáig, onnan Örkény felé tartva lehet például elérni az M5-ös autópályát. Az M0-as autóút déli szektorán Gyál térségében az M1-es autópálya irányába szalagkorlátot javítanak 36-os és 35-ös kilométerek közötti szakaszon, ezért a külső sávot lezárták, a torlódás emiatt közel 5 kilométeres. Budapesten két balesetről is tudok, a József körúton történt egy, és a Pesti úton is. Lezárás van továbbra is a 11. kerületben a Török-Bálinti úton. Éjszakai lezárás lesz a Rákóczi híd Dombóvári úti felhajtójában ma 22 órától másnap reggel 6-ig. Útszűkület van a 6. kerületben a Nagymező utcában, útszűkület a Mester utcában, és időszakos és szakaszos sávlezárás van a Pesti úton, valamint napközben sávlezárás van a Szilágyi Erzsébet fasorban befelé. Jó utat, balesetmentes közlekedést kívánok!

rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből.

0: it's when I need you. This life is more than just a read through.
1: 103.9 Rock FM, keresem, de most inkább az a hivatalos hír, hogy 2026-ra nincs turné a Red Hot Chili Peppers-szel kapcsolatban. Korábban több bejelentés is érkezett, mint hogyha Németországig eljöttek volna, és legalább egy vagy két alkalommal itt-ott felléptek volna, de aztán ezeket valahogy február-március környékén nem csak hogy bejelentették, hanem gyorsan törölték is, vagy hogyha hivatalos hír lett belőle, akkor meg megcáfolták. Az Edda ezzel ellentétben május 17-én Érd Mihály falván látható, Románia területén, május 31-én Zsámbékon, és van még olyan is, hogy Edda művek szimfonik, például július 20-án vagy július 26-án, hogy a dátumokban túl messzire ne menjünk.

műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók!

103.9 Rock FM, a nagyszerű Scorpions és bármelyik dalukat emlegetjük, mondjuk a 80-as, 90-es évekből szupersláger kategória, bár hogyha lehet egy pici észrevétel tenni, a 90-es években elkezdtek kísérletezni más irányba a rockzenén belül, és akkor a rajongók egy picit elfordultak, meg meghasonultak, meg azt kérdezték, hogy ez most micsoda. Az tény, hogy a Scorpions óriásit ment a 80-as években, innentől kezdve ugye Falkónak is mindig ez volt a mániája osztrák területen, hogyha Rock Me Amadeus mindent leütött és minden slágerlistát vezetett, akkor saját magát soha nem fogja tudni túlszárnyalni, és ennél jobbat sosem csinál. Európai szinten a rajongók azt mondták, hogy a Ginny legalább ennyire jó lett, mint a Rock Me Amadeus, ráadásul az Amerikai Egyesült Államokban az összes rádión úgy konferálták fel, hogy Falkó osztrák rockénekes. Na innentől kezdve akkor minden rock. Egyébként a funky hívők is ezt szokták mondani, hogy minden alapja a funky, és innentől kezdve nincs más műfaj. Egyébként a funky hívők szeretik a rockot, a rockerek meg utálják a funkit és a diszkót. Ehhez képest meg rock diszkó dalokat is játszik a Rock FM, szerintem elég jó messzire ment a Scorpionstól, akik viszont becsületükre legyen mondva, hogy a 70-es évek végén sosem másztak bele a rock diszkó műfajba. Kellemes délután, Klamoncsek Krisztián vagyok, Rock FM hallgatóktól is kapom, hogy megszűnt a kiterelés és a pályazár az M5-ös autópályán Újhartyán térségében, a Röszke felé vezető oldalon, írja ezt az Útinform is, ahol még a kora reggeli órákban felborult és keresztbe fordult egy kamion. A 48-as kilométernél tehát megindult a forgalom, továbbra is sokan kerülnek az 5-ös főúton, ezért a környék útjain és településein Ócsán, Dabason és Újhartyán környékén is telítettek a sávok. Aki teheti, továbbra is a 4-es főút felé kerüljön Albertírsáig, onnan Örkény felé tartva lehet elérni az M5-ös autópályát, ha változik a helyzet, mondom. Budapesten történt egy baleset korábban a József körúton, lezárás van továbbra is a 11. kerületben a Török-Bálinti úton, éjszakai lezárás lesz a Rákóczi híd Dombóvári úti felhajtójában ma 22 órától másnap reggel 6-ig. Útszűkület van a 6. kerületben a Nagymező utcában és a Mester utcában is. Időszakos és szakaszos sávlezárás van a Pesti úton, és napközben is sávzárás a Szilágyi Erzsébet fasorban befelé. Ilyeneket tudok, SMS, Viber, telefon 0620 999 1039. Jó utat kívánok!

wild thing, I think I love you. But I wanna know for sure.

103.9 Rock FM, kizárt, hogy valaki ne látta volna az eredeti klasszikus országúti diszkót, a Double Juiced, vagy Double Doubled. Dupla-dupla volt, ahol Patrick Swayze dolgozott, mint kidobó ember, eredetileg nem, de ahogy szokták mondani, a konkurencia harc elcsábította. És akkor persze rendet kellett tenni, mint kiderült, nem csak a szórakozó helyen éjszakáról éjszakára, hanem az egész városban is, mert hogy ott is volt egy ilyen városura, a helyi sheriff, aki viszont nem rendőr volt, hanem úgy gondolt, hogy az egész város az övé, és a városiakból gazdagszik meg. Ráadásul Patrick Swayze főszerepe szerint elszereti annak volt feleségét, aki doktornő. Van itt minden, mi Sam Sainak ingere, néhány pofon is elcsattan, nem csak az éjszakában tör ki a verekedés, hanem aztán a városon belül is, szóval mindenki rendet rak mindenkinél. Van ennek a filmnek már egy modernkori feldolgozása is, én szerintem abban több az erőszak, meg olyan modern csihipuhi akar lenni, a klasszikus csihipuhik, mint hogyha jobbak lennének, de lehet, hogy hozzáöregettem ezekhez a filmekhez. Egyébként a betét zenék is, Jeff Healy és a Jeff Healy Band nagyon-nagyon jól játszik, nagyon jó feldolgozásokat nyomnak, többek között az elmúlt percekből a Bad to the Bone című örök klasszikus világslágert is. Zenei folytatás a szerdai rock délutánban, most Beatrice nagyvárosi farkas.

Du hast mich. Du hast mich.

Budapest egyetlen rock rádiója, a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből.

0: közlekedés.
1: Budapesten lezárás van a 11. kerületben a Török-Bálinti úton, éjszakai lezárás lesz a Rákóczi híd Dombóvári úti felhajtójában, ma 22 órától holnap reggel 6-ig. Útszűkület van a 6. kerületben a Nagymező utcában és a 9. kerületben a Mester utcában is. Időszakos és szakaszos sávlezárás van a Pesti úton és napközbeni sávlezárás a Szilágyi Erzsébet fasorban befelé. Félpályás lezárás van Csepelen a Kossuth-Lajos utcában május 14-éig. Félpályás lezárás van a 15. kerületben és a Pestújhelyi úton, további lezárások még a 20. kerületben a Baross utcában, a 17. kerületben a Szabadság utcában és a 2. kerületben a Labanc úton. Sávlezárások a fővárosban a Lehel utcában, a Róbert Károly körútnál, a 10. kerületben a Gergely utcában és a 2. kerületben a Gábor Áron utcában is. Forgalomkorlátozás van a 18. kerületben a Baross utca, Lassics-Gyula utca kereszteződésben és útszűkület van a 8. kerületben a Múzeum utcában.
0: Dugót vagy balesetet látott? Írja meg 0620 999 1039.

műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók!

103.9 Rock FM, nem akarok visszautalgatni, de nagyon-nagyon durván zártam a 16 és 17 óra közötti időszakot. Az utolsó percekben olyan 80-as évekbeli szuperslágerek, mint a Def Leppard és a Pour Some Sugar on Me, vagy Robert Palmer és az Addicted to Love. Különös jelentősége van ennek, mert hogy pontosan 40 évvel ezelőtt, 1986 májusában ez az amerikai listavezető. Wow! És akkor ennek megkoronázása az óranyitó dal, ZZ Top és a Viva Las Vegas. Ezzel a dallal lépett át egyébként a ZZ a 90-es évekbe, mert hogy a 80-as években mindent letaroltak az Afterburner albummal, vagy az Eliminator albummal 1983-84 körül, és aztán 85 és 86 körül elképesztően jó slágereket csináltak. Az volt a pályafutás csúcsa, ráadásul 4 egybefüggő éven keresztül, hogy is szokták mondani, kiszámolja. Kellemes délután, Klomoncse Krisztián vagyok, útinform legfrissebb, megszűnt már a kiterelés és a pályazár az elmúlt egy órában az M5-ös autópályán Újhartyán térségében, a Röszke felé vezető oldalon, ahol még a kora reggeli órákban felborult és keresztbe fordult egy kamion, fél napig jelentős dugó volt a környéken, a 48-as kilométernél tehát legalább egy órája megy, és megindul újra és újra a forgalom. Továbbra is sokan kerülnek az 5-ös főúton, írja az útinform, ezért a környék útjain és településein, így Ócsán, Dabason és Újhartyán környékén is még lehet kisebb-nagyobb fennakadásokra számítani, de lehet, hogy mire ezt elmondom, ez már nem is igaz. Viszont Budapesten az igazság az, hogy van egy sávlezárás a Soroksári úton bizonytalan ideig, és két baleset is történt, az egyik a Múzeum körúton, a másik pedig a Nagy Tétényi úton. Továbbra is lezárásra kell számítani a 11. kerületben a Törökbálinti úton, és lesz egy éjszakai lezárás a Rákóczi híd Dombóvári úti felhajtójában ma 22 órától holnap reggel 6-ig. Jó utat, balesetmentes közlekedést kívánok!

103.9 Soul FM 1988. szeptemberre, amikor a Sweet Child O' Mine, a Guns N' Roses bemutatkozó kislemeze, illetve slágere vezeti az amerikai slágerlistát. Első nekifutása a Hard Rock Heavy Metal himnusz, ami természetesen azért himnusz, mert azzá vált. Nem is rossz az Appetite for Destruction albumról, maga az album is felmegy az albumlista első helyére. Zseniális évek ezek egyébként, mert ugye a Hard Rock Heavy Metal akkor átmegy a 80-as évek közepén és a 80-as évek végén, mint soha előtte és utána. Kikkel kellett megküzdeni a Guns N' Rosesnek ebben az időben? Hát a Huey Lewis and the News ügyeletes slágere 1988 őszén a Perfect World volt, a Van Halen előhozta a When It's Love című dalt, szuperslágereket gyártottak Sammy Hagarral 1986-tól folyamatosan. Tracy Chapman ebben az évben 88-ban mutatkozott be azzal, hogy Fast Car, Kenny Loggins ügyeletes slágere a Nobody's Fool, a Chicago listavezető lett az Amerikai Egyesült Államokban az I Don't Wanna Live Without Your Love című szerelmes dallal, a Def Leppard is támadta Love Bites-al, ők is később listavezetők lettek, és Joan Jett and the Blackhearts, akik 1988-ban azt hozták, hogy I Hate Myself for Loving You, és akit ritkán szoktunk emlegetni, pedig rock nagyágyú a 60-as évek óta, hiszen benne volt a Traffic-ben, vagy a Blind Faith-ben, vagy a Spencer Davis Group-ban Steve Winwood, aki a 80-as években a szóló karrier legjobb állomásait hozta 1986-ban is, és aztán pont ebben az évben, 1988-ban is, többek között azzal, hogy Raw With It Baby. Na, ilyen mezőnyben lista vezető 1988 őszén a Guns N' Roses és a bemutatkozó dal.

0: közlekedés.
1: Budapesten lezárás van a 11. kerületben a Török-Bálinti úton, éjszakai lezárás lesz a Rákóczi híd Dombóvári úti felhajtójában, ma 22 órától holnap reggel 6-ig. Útszűkület van a 6. kerületben a Nagymező utcában és a 9. kerületben a Mester utcában is. Időszakos és szakaszos sávlezárás van a Pesti úton és napközben is sávlezárás a Szilágyi Erzsébet fasorban befelé. Félpályás lezárás van Csepelen a Kossuth-Lajos utcában május 14-éig. Félpályás lezárás van a 15. kerület és a Pestújhelyi úton, további lezárások még a 20. kerületben a Baross utcában, a 17. kerületben a Szabadság utcában és a 2. kerületben a Labanc úton. Sávlezárások a fővárosban a Lehel utcában, a Róbert Károly körútnál, a 10. kerületben a Gergely utcában és a 2. kerületben a Gábor Áron utcában is. Forgalomkorlátozás van a 18. kerületben a Baross utca, Vlassics-Gyula utca kereszteződésben és útszűkület van a 8. kerületben a Múzeum utcában.
0: Dugót vagy balesetet látott? Írja meg 0620 999 1039.

0: Rock FM.
1: Zseniális a film végén is, és zseniális önálló slágerként is. A Queen film egyébként mindenki szerint a történelmi és az életrajzi filmek között az egyik legjobb. Queen és a Don't Stop Me Now a Rock FM-en, szerdai rock délután zenei folytatás 18 óra után, Ike és Tina Turner és a Nutbush City Limits, de pici időjárás is, mert néha jó idő van, néha meg nem. Ilyen ez a május.
0: Szám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. A műsorszám 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Autódaru, Kósvéber.
3: Nem tudod, milyen darut bérelj az emelési feladatokhoz? Hívd a Kósvéber Kft-t egy ingyenes helyszíni konzultációra. A Kósvéber szakértő csapata több mint 30 éves tapasztalattal kínál megoldást minden emelési feladatra. Kósvéber Kft. Magasban a legjobb.
4: Induljon a barkácsolás kis tarcsán a Mester utca 5 szám alatt. Május 7-e és 17-e között szupernyitási akciókkal várjuk. Nézze meg ajánlatainkat online kiadványunkban az obi.hu-n. Nyitási akcióink mellett hatalmas építőanyagcsarrokkal, óriási kertosztállyal és egy szakértő csapattal várjuk Önt. Találkozzunk a legkorszerűbb obiban.
5: Itt vannak az Alza napok! Az Alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából! Az ajánlat 2026. május 18-áig érvényes! Spórolj te is az Alza napokkal! Alza.hu!
6: Megérkezett Budapestre a Kujbus Elektro Kft. Új üzlete, az elektroshopdebrecen.hu. Minden, ami villanyszerelés, villamossági anyagok, erős áramú villanyszerelés, tervezés és kivitelezés, minőségi termékek, szakértő csapat. Keressen minket személyesen. Budapest, Üllői út 555. elektroshopdebrecen.hu.
7: A Toyota bemutatja: 1 év, 8 újdonság. Elérkezett harmadik premierünk, az új Toyota RAV4. Az elektromobilitás úttörőjének 6. generációs, gazdaságos öntöltő hibrid SUV-ja. Magabiztos jelenlét, modern technológia, Toyota megbízhatóság. Ez az új RAV4. Ismerje meg a legendás SUV új változatát és további number one ajánlatainkat a Toyota nyílt napokon május 11-e és 16-a között.
8: Elképesztő hang, erő és teljesítmény. Ez vár június 5-én és 6-án a Városligetben a Steel Timber Sports World Trophy-n, a legkeményebb sportfavágó versenyen. Szurkolj élőben a világ legjobbjainak. Jegyek és infók a steel.hu-n.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók!

103.9 Rock FM összességében nagyon szépre sikeredett a szerda. Aki magasabb hőmérsékleti értékeket szeretné, az a következő napokban megkapja, de ennek ára van. Először is kezdjük azzal, hogy a reggeli felmelegedés csúnya, 7-es, 9-es fokok, aztán később 12, 13, 14 fokok. Ez utóbbi már nem annyira rossz, de péntektől megint csapadékossá válik az időjárás. Ez azt jelenti, hogy záporok, zivatarok jönnek, és megmarad a pici szél. Aztán amikor meg nem lesz szél szombatra és vasárnapra, akkor meg mediterrán ciklon jön, és a mediterrán ciklon megint csapadékot hoz, záporokkal, zivatarokkal, mennydörgéssel. Vasárnap talán a mennydörgés már nem lesz jellemző, de a csapadékosság megmarad, és még a jövő hét elejére is. Napközbeni hőmérsékleti értékek most szerdán például aztán végül is majdnem 20 fok közelébe csúszott a napsütésnek köszönhetően, de inkább 17 fok körül maradt meg. A következő napokban lehet 20 fok, és aztán szombaton mediterrán ciklon ide vagy oda határozott melegedés jön, a 20 fokból 24 fokos csúcs lesz, de a mediterrán ciklon negatívba is átcsaphat, és olyankor meg megint csak 18-20 fok lesz, például vasárnapra és a jövő hét elejére időről időre csapadékkal.

Budapest egyetlen rock rádiója, a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből. És a legjobb magyar rockzenék.

103.9 Rock FM, hogy ne csak mindig pénteken mondjam, hogy mi minden van a rock lexikonban, most 4 hétvégén keresztül alternatív rock, illetve modern rock, ha egészen pontosan akarok fogalmazni, akkor kétszer 2 hétvége a 90-es évekből, és aztán a 2000-es évek első éveiből is, most hétvégén, ami elmúlt, jöttek a 90-es évek és az alternatív rock korszak mindent elsőprő évtizede, magyar is, külföldi is, hiszen már Magyarországon is a legújabb zenei trendek megtalálhatóak voltak abban az évtizedben, így a 90-es években hazai alternatív rock képviselők. És ha valakinek ez nem elég, akkor a 90-es évekből még van amerikai alternatív rock is, ez jön ezen a hétvégén, és hogy folytassuk a sort, ha elhagyjuk a 90-es éveket, jönnek a 2000-es évek és a 2000-es évek első évei, és akkor az alternatív rock már átmegy modern rockba is. Meredith Brooks is ismerős lehet, bár ő ausztrál előadó, de vezette az amerikai slágerlistát a 90-es évek közepén, pont ezzel a dallal, ez volt a Beach, nem Beach, hosszú ível, az más jelent angolul, nem részletezném ezeket a fogalmakat. Tátrai Band most a Rock FM-en a zenei folytatás, a dal címe Utazás az ismeretlenbe.

rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből.

0: közlekedés.
1: Budapesten lezárás van a 11. kerületben a Török-Bálinti úton, éjszakai lezárás lesz a Rákóczi híd Dombóvári úti felhajtójában a 22 órától holnap reggel 6-ig. Útszűkület van a 6. kerületben a Nagymező utcában és a 9. kerületben a Mester utcában is. Időszakos és szakaszos sávlezárás van a Pesti úton és napközben is sávlezárás a Szilágyi Erzsébet fasorban befelé. Félpályás lezárás van Csepelen a Kossuth-Lajos utcában május 14-éig. Félpályás lezárás van a 15. kerület is a Pestújhelyi úton, további lezárások még a 20. kerületben a Baross utcában, a 17. kerületben a Szabadság utcában és a 2. kerületben a Labanc úton. Sávlezárások a fővárosban a Lehel utcában, a Róbert Károly körútnál, a 10. kerületben a Gergely utcában és a 2. kerületben a Gábor Áron utcában is. Forgalomkorlátozás van a 18. kerületben a Baross utca, Lassics-Gyula utca kereszteződésben és útszűkület van a 8. kerületben a Múzeum utcában.
0: Dugót vagy balesetet látott? Írja meg 0620 999 1039.

műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók!

0: közlekedés.
1: Budapesten lezárás van a 11. kerületben a Török-Bálinti úton, éjszakai lezárás lesz a Rákóczi híd Dombóvári úti felhajtójában a 22 órától holnap reggel 6-ig. Útszűkület van a 6. kerületben a Nagymező utcában és a 9. kerületben a Mester utcában is. Időszakos és szakaszos sávlezárás van a Pesti úton és napközbeni sávlezárás a Szilágyi Erzsébet fasorban befelé. Félpályás lezárás van Csepelen a Kossuth-Lajos utcában május 14-éig. Félpályás lezárás van a 15. kerületben is a Pestújhelyi úton, további lezárások még a 20. kerületben a Baross utcában, a 17. kerületben a Szabadság utcában és a 2. kerületben a Labanc úton. Sávlezárások a fővárosban a Lehel utcában a Róbert Károly körútnál, a 10. kerületben a Gergely utcában és a 2. kerületben a Gábor Áron utcában is. Forgalomkorlátozás van a 18. kerületben a Baross utca, Lassics-Gyula utca kereszteződésben és útszűkület van a 8. kerületben a Múzeum utcában.
0: Dugót vagy balesetet látott? Írja meg 0620 999 1039.

0: zenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből. És a legjobb magyar rockzenék.
1: És fognád a két kezem.
0: Ez a 103.9 Rock FM.

103.9 Rock FM összességében nagyon szépre sikeredett a szerda, aki magasabb hőmérsékleti értékeket szeretné, az a következő napokban megkapja, de ennek ára van. Először is kezdjük azzal, hogy a reggeli felmelegedés csúnya, 7-es, 9-es fokok, aztán később 12, 13, 14 fokok, ez utóbbi már nem annyira rossz, de péntektől megint csapadékossá válik az időjárás, ez azt jelenti, hogy záporok, zivatarok jönnek, és megmarad a pici szél, aztán amikor meg nem lesz szél szombatra és vasárnapra, akkor meg mediterrán ciklon jön, és a mediterrán ciklon megint csapadékot hoz, záporokkal, zivatarokkal, mennydörgéssel. Vasárnap talán a mennydörgés már nem lesz jellemző, de a csapadékosság megmarad, és még a jövő hét elejére is. Napközbeni hőmérsékleti értékek most szerdán például aztán végül is majdnem 20 fok közelébe csúszott, a napsütésnek köszönhetően, de inkább 17 fok körül maradt meg. A következő napokban lehet 20 fok, és aztán szombaton mediterrán ciklon ide vagy oda, határozott melegedés jön, a 20 fokból 24 fokos csúcs lesz, de a mediterrán ciklon negatívba is átcsaphat, és olyankor meg megint csak 18-20 fok lesz, például vasárnapra és a jövő hét elejére időről időre csapadékkal.

Budapest egyetlen rock rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. A 80-as évekből. Rockzenék a

103.9 Rock FM, így, csak keményen, except Balls to the Wall. Persze a kemények tudnak néha lírai lassú balladákat is játszani, a tankcsapda most megmutatja. Bődi Szili a műsorvezető, 8 órától Klavancsek Krisztián vagyok, köszönöm a mai figyelmet, holnap délután 3-kor jövök.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. A műsorszám 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Oltalmerek tavaszi rendezvúja Budapesten. Családi programok, veterán járművek és gőzmozdonyok. Május 16-án és 17-én a Vasút Történeti Parkban.
2: A Toyota bemutatja 1 év, 8 újdonság. Elérkezett harmadik premierünk, az új Toyota RAV4. Az elektromobilitás úttörőjének 6. generációs, gazdaságos öntöltő hibrid SUV-ja. Magabiztos jelenlét, modern technológia, Toyota megbízhatóság. Ez az új RAV4. Ismerje meg a legendás SUV új változatát és további number one ajánlatainkat a Toyota nyílt napokon május 11-e és 16-a között.
3: Szeretnél egy stabil, folyamatosan növekvő cégnél dolgozni? Gyártósori és elektronikai technikusokat, mérnököket keresünk a Procter & Gamble Csömöri gyárába. Határozatlan idejű munkaszerződéssel, versenyképes fizetéssel és vonzó juttatási csomaggal várunk. jelentkezz.im@pg.com.
4: Elképesztő hang, erő és teljesítmény. Ez vár június 5-én és 6-án a Városligetben a Steel Timber Sports World Trophy-n, a legkeményebb sportfavágó versenyen. Szurkolj élőben a világ legjobbjainak. Jegyek és infók a steel.hu-n.
5: Induljon a barkácsolás kis tarcsán a Mester utca 5 szám alatt. Május 7-e és 17-e között szupernyitási akciókkal várjuk. Nézze meg ajánlatainkat online kiadványunkban az obi.hu-n. Nyitási akcióink mellett hatalmas építőanyagcsarrokkal, óriási kertosztállyal és egy szakértő csapattal várjuk Önt. Találkozzunk a legkorszerűbb obiban.
6: Idén is kertfesztivál. Május 15-17-én Pilisvörösváron, a Festői Kacsató partján 3 napig minden a kertről szól majd. Előadások, növénykülönlegességek, programok az egész családnak.
7: Mindenki a kertért, a kert mindenkiért.
6: Jegyek a kertfesztivál.hu-n.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott.

Jó estét, Budapest, FM 103.9, itt a Rock FM-en, szevasztok a mikrofonnál, Bűdi Szilárd, és indul a Rock the Night, mindenkinek jó szórakozást kívánok, elő a metálvillákat, engedjük ki a hajunkat, engedjük szabadra a fantáziánkat. A telefonszámunk 0629 99 1039, ide tudjátok megírni azt, ami a szíveteket nyomja, vagy az élet súlya, vagy a világ gondja. A www.rockradio.hu-n hallgathatóak vagyunk Chicagótól Tornanádoskáig. Indul a Rock the Night, mindenkinek jó szórakozást, kalandra fül!

Budapest egyetlen rock rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből.

Szaszaverom, ez itt a 103.9 Rock FM. Ma május 13-án is nagy szeretettel köszöntök minden kedves Rock FM hallgatót, akinek a rock csörgedezik az ereiben. Ma van az év 134. napja, és még 232 nap van hátra. A mai névnaposok között találjuk Szervácot, aki a középkorban a három fagyos szent egyike volt, Pongrác és Bonifác mellett. A név a latin Servatus névből ered, jelentése pedig megmentő. Hát az a helyzet, hogy lehet, hogy innen ered a szerváci ültetés.

Budapest egyetlen rock rádiója, a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A

103.9 Rock FM. Lássuk a ma született bárányainkat. Most következő úriember, hát nem rock, de inkább rock and roll, de amiért nagyon fontos, zseni. A maga nemében abszolút mértékben ma ünnepli születésnapját Stevie Wonder, a Soul és az R&B örökérvényű zsenie, aki 1950-ben született, 11-szeres Grammy-díjas, és már ugye eleve látássérültként született, mégis zenei polihisztor lett, már 13 évesen listavezető volt, és olyan dalokat írt, mint a Superstation, vagy az I Just Got To Say I Love You. Istentelen jól szájharmonikázik, és ő váltó szájharmonika, nem akarok a részletekbe belemenni, de ő váltó szájharmonikán játszik, ami egy fokkal bonyolultabb a blues szájharmonikánál. Elképesztően jól dobol, és hát nyilván a billentyűk nagymestere ő is, mint Ray Charles, egy fantasztikus ember, akinek a zenéje egyszerűen nem tud kimenni a divatból. Az Isten éltesse, Stevie Wondert!

műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók!

Szasza Verom, ez itt a 103.9 Rock FM. Én hozom a földkerekség legnagyobb és legjobb rockslágereit. Tartsatok velem egészen éjfélig, mert elképesztő sztorikat hozok a földkerekség legjobb rockzenekarairól. A telefonszámunk 0629 99 10 39, ide tudjátok megírni azt, ami a szíveteket nyomja, vagy az élet súlya, vagy a világ gondja. Egyéb iránt pedig a www.rockradio.hu-n hallgathatóak vagyunk Chicagótól egészen Makkos Hogykáig. Én pedig már is folytatom műsoromat, a földkerekség legjobb rockslágereit.

Budapest egyetlen rock rádiója, a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből.

103.9 Rock FM, ez itt a Rock FM, ahol csak is 100% rock zenét játszunk. Hozom a kis híreket a nagyvilágból. A telefonszámunk 0629991039, ide tudjátok megírni azt, ami a szíveteket nyomja, vagy az élet súlya, vagy a világ gondja. És a www.rockradio.hu-n hallgathatóak vagyunk Chicagótól egészen Tornanádaskáig. Na, van még egy születésnapunk a mai napra, pedig nem más, mint Dennis Rodman, az NBA fene gyereke, akit férekként is ismernek nagyon gyakran, 1961-ben a mai napon született. Egy igazi botrányhős volt, színes haj, rettenetes mennyiségű fülbevaló, és hát a botrányhőség azért ez nem csak abban mutatkozott meg, hogy ilyen külsővel rendelkezett, hanem azért, hogy szeretett élni, szerette az italt, szerette a szép lányokat is. Volt, hogy elment például Vegasba a meccs előtt, és teljesen szétcsapva érkezett meg. Másnap, de ott volt a meccsen, szóval voltak botrányai elég durván, Jordan sem bírt vele. Botrányhős volt a pályán kívül is, egy kicsit a pályán belül is, de a védekezésben és a lepattanózásban igazi legenda lett. Ő Dennis Rodman, aki a mai napon ünnepli születésnapját.

103.9 Rock FM. Gyerekek, tudtátok, hogy Tájföldön külön ünnepet tartanak a majmoknak, ez pedig nem más, mint a Lopburi Majom Fesztivál, amely arról híres, hogy a majmoknak ilyenkor egy hatalmas ilyen gyümölcstálakat készítenek, és a helyi majomkolóniák szó szerint megrohamozzák a terített asztalokat. Az esemény nem csak turisztikai látványosság, hanem hálaadás is, ugyanis a majmokat a szerencse és a jó termés hozóinak tartják.

Szaszaverom, ez itt a 103.9 Rock FM, én hozom a földkerekség leges legjobb rockslágereit, rockpletykáit. Bízom benne, hogy senkinek nem lassul a pislogása, mert én mellettem elaludni nem lehet. Este 10 után vagyunk, és a telefonszámunk még mindig 0620999 1039. Ide tudjátok megírni azt, ami a szíveteket nyomja, vagy az élet súlya, vagy a világ gondja. Egyéb iránt pedig a www.rockradio.hu-n hallgathatóak vagyunk Chicagótól egészen torka szakadtáig. Éjfélig itt vagyok veletek, és már is hozom a földkerekség legnagyobb rockslágereit 10 után is.

rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből.

103.9 Rock FM, gyerekek, tudtátok, hogy új-zélandi kutatók szerint a mezítlábas séta természetes talajon, például fűben, földön vagy homokban stresszcsökkentő, gyulladásgátló hatású, és még az alvás minőséget is javítja. A földdel való közvetlen kapcsolat az úgynevezett földelés során a test elektromos egyensúlya is kedvezően alakul. Hát szó szerint, hogyha elvesztetted a kapcsolatot önmagaddal, menj ki mezítláb sétálni!

legjobb zenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből. És a legjobb magyar rockzenék. Ez a 103.9 Rock FM.

103.9 Rock FM. Gyerekek, jönnek a zöldségek. Mondok néhány zöldséget. Például a zöldségek közül a brokkoli az egyik legjobb agyserkentő. Gazdag K-vitaminban, luteinben és kolinban, legyen ez bármi. Amelyek mind javítják a memóriát és lassítják az öregedési folyamatokat. Ráadásul párolva még a tápanyagai is jobban megmaradnak, mint főzve. Hát nem csoda, hogy heti 3 brokkolis étkezés már érezhetően javítja a koncentrációt.

1039. Rock FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott.

Szaszaverom, ez itt a 103.9 Rock FM, én hozom a földkeresség legnagyobb és legjobb rock slágereit, rock pletykáit. A telefonszámunk még mindig 0629991039, ide tudjátok megírni azt, ami a szíveteket nyomja, vagy az élet súlya, vagy a világ gondja. Egyéb iránt a www.rockradio.hu-n hallgathatók vagyunk Chicagótól egészen Makkosodkáig. 11 óra után is fergeteg és rock slágerekkel, rock sztorikkal és rock pletykákkal várlak titeket itt a 103.9 Rock FM-en.

vogliono fuggire.

0: 103.9 Rock FM.
1: Ülj mellém, valamit mondok, szomjas vagy, látom, egy üvegbort kibontok, figyelj.